Ismét egy fontos, mindenkit érintő információ itt a Pluszon. Egyszerűsödik ugyanis a személyigazolvány megújításának a romániai ügyintézése. A legtöbb esetben a jövőben már nem kérik be a születési anyakönyvi kivonatot a dossziéhoz, noha eddig ez rutinszerűen szerepelt a benyújtandó iratok között. A kormányzati tájékoztatás szerint a belügyminisztériummal már egyeztettek, és az elektronikus személyazonosító igazolványokat kibocsátó valamennyi ügyfélszolgálati ponthoz eljuttatták az utasítást, hogy ezt a dokumentumot ne kérjék be automatikusan a megújításkor. A módosítás hátterében egyébként az áll, hogy a születési anyakönyvi kivonatot az állampolgárok többsége már az első személyigazolvány kiállításakor leadta. Annak adatai pedig időközben nem változtak, ezért az ismételt bemutatását a civil szervezetek és az állampolgárok is felesleges bürokratikus tehernek minősítettek. A változtatást a Papír nélkül nevű kormányzati platformon érkezett lakossági jelzések is sürgették. Ezen a felületen néhány hét alatt több ezer panasz gyűlt össze különböző indokolatlannak tartott papír alapú ügyintézési kötelezettségekről. A könnyítés ugyanakkor nem minden kérelmezőre lesz azonnal érvényes. Továbbra is fel kell mutatniuk a születési anyakönyvi kivonatot azoknak, akik 2025. március 31 előtt szerezték meg a román állampolgárságot, és azóta még nem állították ki számukra a román személyazonosító okmányt. Az ő esetükben az első ügyintézésnél továbbra is

0: lehetőség lesz a dokumentum bemutatására.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Majális, ahol a tavasz életre kel. Pesgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépj túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez már a Sláger Plusz második órája, amiben meg fogjuk majd nézni, hogy a Spotify hogyan veszi fel a harcot a mesterséges intelligencia által generált zenékkel. Izgalmas a téma, várlak benneteket, nálunk pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

0: Kalmar.
1: A Sláger Plusz előző órában a YouTube volt a főszerepben, most pedig akkor irány a Spotify. A platform új jelölést vezet be, Verified by Spotify néven, hogy teljesen egyértelmű legyen, mely előadók mögött áll valódi emberi alkotói munka. A lépésre azért volt szükség, mert egyre több a mesterséges intelligencia által generált zene a platformon, és a hallgatók sokszor nem tudják, hogy ki készítette a dalt. A hitelesítés nem automatikus, csak azok az előadók kaphatják meg, akik a Spotify-on kívül is valós, beazonosítható jelenléttel rendelkeznek. Például koncerteznek, saját ajándéktárgyaik vannak, vagy aktív közösségi médiás tevékenységet folytatnak. A kizárólag mesterséges intelligencia által gyártott zenék és a virtuális előadók nem kapnak jelölést a jövőben. A rendszer a hosszú távú aktivitást jutalmazza. Egy virális sláger önmagában nem lesz elég. A Spotify szerint a hallgatók által keresett előadók több mint 99%-a megkapja majd a zöld pipát, amely a következő hetekben jelenik meg a profilokon és a keresési találatok mellett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy időszerű volt már a Spotify lépése, hiszen hát mint a gyom, úgy elszaporodtak egyébként az AI által készített dalok, és háttérbe szorultak a húsvér előadók, úgyhogy talán ez lesz a megoldás és az első lépcsőfok arra, hogy végre valahára tisztuljon a platform, úgyhogy én mindenképpen üdvözlöm ezt a dolgot. Természetesen nálunk sincs AI által alkotott tartalom, csak is azokat a dalokat hozzuk nektek itt a pluszon, amelyek 100% eredetiek, erre itt a bizonyíték, figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt ér véget a Sláger Plusz második órája május 4-én hétfőn. Szép napot, nagyon jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. És akkor a folytatás, jönnek a ropogós információk, a Plusz FM legfrissebb hírei természetesen, aztán pedig indul a harmadik óra egy újabb nagy kedvenccel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 24 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Sok napsütésben van részünk, csapadék pedig nem várható. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spályú Krisané és a Pojanicei utcák közötti szakaszon van érvényben. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szuisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő a Sláger Pluszban, a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen ugye a harmadik óra vette kezdetét 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom nektek, hogy ebben az órában mire számíthattok tőlem. Folytatódik a helyben járó rovatunk, hozom nektek folyamatosan az aktuális infókat, a fontos tudnivalókat, a program lehetőségeket, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Aztán egy nagyon érdekes témával készülök majd az óra második felében. Kiderült, hogy miért látunk néha kísértetett szellemet. Egy brit mérnök felfedezéséről van szó, egyébként nagyon izgalmas a téma, úgyhogy várlak benneteket. Ettől izgalmasabbak már csak a jó zenék, amelyeket hoztam magammal, úgyhogy indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Most Negerplusz harmadik órájában akkor programajánlat a folytatásban. Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye, ugyebár a Festum Baradinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat mára a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Az előrendezvények már javában tartanak, amelyek sorát holnap reggel 8:30-tól iskolanap fogja folytatni a Lóránd Fiban. Vidám és élményekkel teli nap vár az 5 és 9 év korú közötti gyerekekre, akik játékos formában fedezhetik fel az iskola világát izgalmas programokon keresztül. Aztán 9 órától ugyanitt a Lóránd Fi Zsuzsanna református gimnáziumban Ki mit tud is lesz. Szintén 9 órától veszi kezdetét a Kabos Endre Sport Diákolimpia. A Bihar megyei magyar tannyelvű 5-12. Osztályos diákok számára szervezett sportverseny, ahol a résztvevők különböző egyéni és csapat sportokban mérhetik össze tudásukat a nagyváradi sportiskola pályáján. 9:30-tól az Ady Endre elméleti líceumban Bankban jelen címmel tantermi előadás veszi kezdetét, majd 10 órától a Mihály Eminescu főgimnáziumban egy prezentáció során a résztvevők megismerhetik Nagyvárad villamos közlekedésének 120 éves történetét. Szintén 10 órától a Lóránd Fi Zsuzsanna református gimnáziumban Nyugati Kávéház irodalmi kávéház címmel a diákok rendhagyó keretek között irodalmi érdekességekkel ismerkedhetnek majd meg. Várnak mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Most legerek és magyar kedvencek mellett még mindig maradunk a programoknál. Nagyvárad kulturális életének ugye meghatározó eseménye, amint hallhattuk, a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat mára a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Az előrendezvények pedig már javában tartanak, melyek holnap délután filmvetítéssel folytatódnak. Csibi László Szabadság a hegyen című dokumentumfilmjét tudjátok majd megnézni kedden 17 órától a Cinema Palace-ban. Az előadásra jegyek ingyenesen igényelhetőek az RMDS-nél. Szintén 17 órától könyvbemutatóval egybekötött rendkívüli tárlatvezetés lesz a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum egyházturisztika szakos diákjainak szereplésével a római katolikus püspöki palotában. 18 órától a különleges hangulatú, kiváló akusztikájú evangélikus luteránus templomban ismét a Varadinum vendége lesz a világhírű Kodály kórus Debrecen, Kocsis Holper Zoltán karnagy vezetésével. Repertoárjuk rendkívül gazdag. Az a kapella művektől az európai zenei irodalom legjelentősebb oratórikus alkotásain át egészen a kortárs kórus művekig terjed, és számos ősbemutató is az ő nevükhöz fűződik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festum Varadinum. A közös pont, ami összeköt minket.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
1: Kedves pluszosok, veletek előfordult-e már, hogy láttatok mondjuk egy szellemet, vagy valami paranormális jelenséget esetleg átéltetek? Na hát kérem szépen, ez nem a véletlen műve, ugyanis egy kutatás kiderítette, hogy van egy frekvencia, ami miatt időnként akár olyan, mintha szellemeket látnánk. Úgyhogy nem kell megijedni, csupán a fizika szórakozik velünk. Jövök a részletekkel az óra második felében, most pedig zenélünk.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

mai nap egyik legizgalmasabb híre érkezik a Sláger Plusz harmadik órájában. Kiderült, hogy miért látunk néha kísértetet vagy szellemet. No, hát egy brit mérnök felfedezése szerint létezik ugyanis egy hangfrekvencia, amely képes szorongást, félelmet és akár látászavarokat is kiváltani, anélkül, hogy hallanánk. Ez a 19 Hz körüli infrahang, amely az emberi hallás tartomány alatt van, mégis nagyon erősen hat az idegrendszerünkre. A jelenségre egy labor baleset derített fényt. A mérnök először azt hitte, hogy kísértet jár a helyiségben, majd rájött, hogy a furcsa érzéseket egy ventilátor által keltett infrahang okozta. A kutatások szerint ez a frekvencia növeli a stressz hormont, felerősíti az éberséget, és olyan vizuális torzulásokat idézhet elő, amelyeket sokan szellemként élnek meg. A pszichológusok szerint az infrahangok természetes forrásból is érkezhetnek, például viharokból, szélből, vízesésekből, vagy akár régi épületek szellőzőiből. A horrorfilmek készítői pedig tudatosan használják ezeket a mélyrezgéseket, hogy fokozzák a feszültséget. A kutatók úgy fogalmaznak, a félelem hangja valójában nagyon is valós, csak éppen nem halljuk, csak érzékeljük, úgyhogy ezért fordulhatnak velünk elő ezek a különleges dolgok. Hát, hogy ehhez Mulder és Scully ügynök mit szólna, azt nem tudom. Egyszer reméljük, hogy majd ők is megszólalnak a témában, és hát bizonyítják ennek az ellenkezőit. Aztán, hogy ez jó lenne nekünk, vagy pedig nem, az már egy másik kérdés nyilvánvalóan. Szellemek helyett én hozom nektek továbbra is a slágereket és a magyar kedvenceket a hallható tartományból természetesen.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

harmadik órája hétfőn, de nincs megállás, megyünk tovább itt a Plusz FM-en a kedvenc adónkon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Most a friss híreké lesz a főszerep pillanatokon belül, aztán viszont érkezem vissza, és várlak benneteket, és kényeztetem a füleiteket olyan dalokkal, mint amilyen ez lesz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszálysújtott a terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszálysújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon akár 24 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Sok napsütésben van részünk, csapadék pedig nem várható. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spályú Krisané és a Pojanicei utcák közötti szakaszon van érvényben. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szújisoló utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornba parkhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton. Ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Startol a Sláger Plusz 4. felvonása május 4-én hétfőn itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Még mindig szép napot kívánok nektek természetesen innen a fedélzetről, a stúdióból, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Én várlak benneteket ebben a 60 percben is. Még mindig van mondani való, még mindig hozok nektek fontos infókat. Illetve az óra második felében egy praktikus dologgal is készültem. Van egy úgynevezett erdésztrükk, nem tudom, hogy hallottátok-e már, vagy ismeritek-e. Egyetlen tárgy elég a kullancsok elleni védekezéshez. Hát itt a jó idő, szépen lassan közelít a nyár, ugye egyre többen indulnak majd túrázni, ez ebben az esetben nagyon is fontos lehet, úgyhogy várlak benneteket, slágerekkel és magyar kedvencekkel is természetesen. Minden egyben van, úgyhogy kezdjük az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Figyelem, figyelem, itt a Sláger Plusz negyedik órájában hétfőn. Fiatal képzőművészek alkotásaiból nyílt ugyanis kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Az időszakos képzőművészeti kiállítás mintegy 50 alkotást vonultat fel, amelyek vászonra, fára, kartonra készültek, vagy videókollás formájában jelentek meg, stílusuk pedig a szimbolista, expresszionista és absztrakt művészet technikáit ötvözi. A római katolikus püspöki palota második emeleti kiállítótereiben május 23-áig, tehát az idei múzeumok éjszakáján is megtekinthető a hajláspont elnevezésű tárlat. A 9 képzőművész munkáin megfigyelhetjük a kolozsvári festőiskola vizuális szemléletét, amely ma nem csak Romániában, hanem nemzetközi szinten is meghatározó, úgyhogy semmiképpen ne hagyjátok ki a tárlatot. És a következő dalt sem nálunk itt a plusz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartell, Jude Law, Mobilmánia Viki Rágyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kosika, Ladány Mele 27, Luisa Zán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
0: Ez a Plusz FM.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ez a Plusz FM nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az aszálysújtotta terület Romániában. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv, szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtotta terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kvadalaculi közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden tizedik válaszadó számolt be javulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi-szigethegység Biharfüred és Kvadalaculi közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircsa Malán, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsuszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfüredtől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció YouTube-on, ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés, így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást indítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg embert tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lejköbméteren tömbházaknál pedig 62,86 lejköbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszálysújtott a terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv, szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nyomás alá került Románia. A lakosság 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdélyi Szigethegység Biharfüred és Kvadalaculj közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció YouTube-on. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániaiak 60%-a érzi azt, hogy rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt, és mindössze minden tizedik válaszadó számolt bejavulásról, derül ki az IRSZOP havi gazdasági felméréséből. A dokumentum általános pénzügyi szorongást rajzol meg, bár az előző hónaphoz képest az enyhülés néhány jele is megfigyelhető. A rövid távon pesszimisták aránya enyhén csökkent, 67%-ról 64%-ra. Hosszabb, 5 éves időtávban a társadalom szinte pontosan ketté oszlik, 37% javulást, míg 39% romlást vár, ami jól tükrözi az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos mély bizonytalanságot. Az egyik legaggasztóbb fejlemény a munkaerőpiacon figyelhető meg, a dolgozók közel majd fele úgy érzi, állása veszélyben van, szerintük jelenleg nehéz lenne új munkahelyet találni. Az IRSZOP elemzői szerint az elbocsátástól való félelem és az alternatívák hiánya veszélyes kombináció, amely növelheti az eladósodottságot és a hitel visszafizetési problémákat. Ismét megnyitották a forgalomnak az Erdély-Szigethegység Biharfüred és Kvadalaculj közti szelvényét, mely a téli időszakban le volt zárva, jelentette be Mircsa Malán, a Bihar megyei tanácselnöke. Hozzátette, azt a részt, ahol földcsuszamlások veszélyeztették a közlekedést, a biztonság érdekében betondarabokkal határolták, illetve ott csak egy sávon engedélyezik a közlekedést. Ugyanakkor azt javasolják az autósoknak, hogy óvatosan közlekedjenek a környéken, és tartsák tiszteletben az ideiglenes jelzőtáblák utasításait. Az érintett szelvény hozzávetőleg 8 kilométerre található Biharfürettől. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást, a következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást indítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megye a harmadik az országos rangsorban. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első három hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését, adja hírül az Ager Press. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első három hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kiskereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások, ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Rengeteg ember tett kíváncsivá a román adóhatóság online aukciós platformja. A weboldalon 4,7 millió látogatást regisztráltak, és összesen 1300 árverést tettek közzé, ezek közül pedig 86 tétel tényleges licitálási szakaszba került. A platformon olyan javakra lehet ajánlatot tenni, amelyeket különböző bűncselekmények miatt foglaltak le. Az oldalon ruhák, alkoholos italok, autók vagy akár ingatlanok is találhatók. Az egyik legnagyobb értékű tétel egy bukaresti háromszobás luxus lakás volt, amelynek induló ára több mint 1,6 millió lejre rúgott. Erre egy ajánlat is érkezett, amely elérte a kikiáltási árat. A második egy platinából készült svájci luxusóra, amelynek 84.700 lej volt az induló ára. A harmadik tétel pedig egy 1700 négyzetméteres külterületi mezőgazdasági telek volt, amelyre ugyan befizették a részvételi díjat, de ajánlat végül nem érkezett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Négyszeresére nőtt az asszály sújtotta terület Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elfogadta a kormány azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a külön nyugdíj és az állami fizetés egyidejű halmozását a közszférában. Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a szabályozás a külön nyugdíjban vagy katonai nyugdíjban részesülő közalkalmazottakra vonatkozik. Az érintettek két lehetőség közül választhatnak: tovább dolgoznak a közszférában, de munkaviszonyuk idejére elveszítik nyugdíjuk nem járulék alapú részének 85%-át, vagy visszavonulnak a közszférából és megkapják a teljes összegű külön nyugdíjat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet kizárólag a közszférára és a külön nyugdíjasokra vonatkozik. A magánszektorban továbbra is megengedett a nyugdíj és a fizetés halmozása, függetlenül attól, hogy milyen típusú nyugdíjról van szó. Ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek a Down-szindrómás vagy autizmussal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői. Az erről szóló törvénymódosítást az államfő már ki is hirdette. A szolgáltatás teljes mértékben az egészségbiztosítási alapból térítik meg. A módosított egészségügyi törvény olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelésének biztosítása. Kivétel ez alól a TBC, az AIDS, valamint a szerv, szövet és sejtátültetés. De magában foglalja a Down-szindrómás vagy autista gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott szakorvosi ellátást és pszichológiai tanácsadást, továbbá a palliatív ellátást és az autizmussal diagnosztizált személyek orvosi ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az asszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű, derült ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az asszály sújtotta terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az asszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.